Možný za boka mod, uč hiv jak je tancok si-si, si-si. Predaster krealto, šazota bearto, az egész világot si-si, si-si. Smete pancoc, kell a frak vagy a duplo soros mukin. Arminget, ütle pancoc, egy se mondod, hogy csokin.